Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Súlyos buszbaleset történt a svájci Alpokban, többen meghalhattak a tragédiában. 25 éve volt az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terror támadása. Hűvös, esős napunk lesz ma. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Mikja György, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Többen meghaltak és sokan megsérültek Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa és a visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői csúcs találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az illegális migráció elleni határozott fellépés mára többségi álláspontá vált az Unióban, ezért méltánytalannak tartja a határvédelem miatt Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós büntetést. Hozzátette, az EU következő 7 éves költségvetésének igazságosnak kell lennie, biztosítva a közép-európai vállalkozások forrásait és az aszály sújtotta mezőgazdaság támogatását. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott Calgaryban. A kanadai kormányfő hozzátette, a fegyvereket egy hadi eszközvásárlást engedélyező amerikai program alapján biztosítják Ukrajnának. Az Egyesült Államokat 25 éve, 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. 2 eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ Iker tornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot, így a Kongresszus épületét vagy a Fehérházat szemelték ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. A merénylet sorozatot az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, még délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, a pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Az Amigo zenekar, a Szakcsi Rádió küldve a dalot felhívásának egyik győztese. Skandobló című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A Village Vanguard a New Yorki jazz szentélye lett a 20. század első felében. 1935-ben nyitott Greenwich Village-ben, és ma is működik. Kezdetben költők és folk zenészek léptek fel, de hamarosan a jazz lett a fő irányvonala. John Coltrane, Bill Evans és Sonny Rollins is készített itt élő lemezfelvételt. A klub hosszú, keskeny pincéje ikonikus akusztikával bír. Hetente más zenekar lép fel, sokszor friss formációk. A Vanguard Jazz Orchestra a klub házi zenekaraként működik évtizedek óta. Az itt készült Live at the Village Vanguard lemezek a jazz dokumentumai. A klub megőrizte függetlenségét és minőségét. Itt a jazz nem nosztalgia, hanem élő valóság. Miként sokan mondják, a Vanguardban mindig történik valami.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A koppenhágai Jazz 20 Montmartre a Dán Jazz mekkája. Az intézmény az 1960-as évektől Európa egyik legfontosabb jazzklubjává vált. Számos amerikai zenész, kiábrándulva az amerikai faji diszkriminációból, itt talált új otthonra. Stan Getz, Dexter Gordon, Ben Webster és Kenny Drew is hosszabb időt töltött a klubban. A Montmartre híd volt Amerika és Európa jazz élete között. Az élő fellépések színvonala páratlan volt. A klub hozzájárult a skandináv jazz felemelkedéséhez is. A közönség nyitott, értő és lelkes volt. Művészi és társadalmi szempontból is különleges helyszín maradt. Ma újra aktív, legendás örökséggel. Koppenhága e klub által vált Európa egyik jazz fővárosává.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongora művész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától, Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Erős Közép-Európa nem létezhet erős a V4 országok nélkül, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Az ország nagy részén esős, hűvös az idő. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa és a visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői csúcs találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az illegális migráció elleni határozott fellépés már a többségi álláspontá vált az Unióban, ezért méltánytalannak tartja a határvédelem miatt Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós büntetést. Hozzátette, az EU következő 7 éves költségvetésének igazságosnak kell lennie, biztosítva a közép-európai vállalkozások forrásait és az aszálysújtotta mezőgazdaság támogatását. A digitalizációra és a technológiai fejlesztésekre sokszoros túlárazással költött az előző kormány, hangsúlyozta a tudományos és technológiai miniszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Tanács Zoltán példaként említette a 100 milliárd forintos gondos óra programot, amelyet negyed vagy harmadannyiból is meg lehetett volna oldani. Hozzátette, mintegy tucatnyi további ügyben, közöttük az e-ingatlan projekt ügyében készítenek elő feljelentést. A tárcavezető beszélt arról is, hogy az örökölt kedvezőtlen költségvetési helyzetben is arra törekednek, hogy a kutatásfejlesztésre egyre több forrás álljon rendelkezésre. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Tula megyében 2 civil életét vesztette, 3-an megsebesültek, Volgograd megyében pedig 2 szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülőszerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadiüzemekre, dróngyártási logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást, egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett, a nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrzi a privát, online közösségi csoportokat, melyekben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket. Országszerte felhős, esős az idő, estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten-délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Este 13-20 fok várható. 9 óra múlt 4 perccel.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szüleimnek volt, még mai napig megvannak azok az LP-k, ugye akkor tulajdonképpen az LP volt, illetve a magnó kazetták, de inkább az LP-k voltak azok a hanghordozók, amin zenék voltak, és az édesapámnak volt, nem tudom egyébként milyen indítatásból, de nagyon, nagyon jó lemezei vannak, például a Kind of Blue eredeti, tehát LP-ek még a Columbia kiadásban, akkor a Coltrane baladák a lemeze, a Take Five, a Brabeck Quartet, az is megvan LP-n a mai napig. Hallgatom, illetve érdekes, hogy nagyon sok Namiszlovszki lemez LP szintén a mai napig megvan, és akkor én ezeket úgy tulajdonképpen föltenni egy lemezt, az akkor egy nagyon nagy varázslat volt nekem, hogy maga az a rítus, kiveszed, ráteszed a lemezjátszóra, elindul az a sercegés, és az egy a mai napig egy olyan élmény, ami meghatározó.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a jazz legendák hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják, illetve szerkesztünk különleges összeállítását Midnight Waltz címmel. Nem soká éjfél körül járunk, így minden egyes témában szerepel a címben a Midnight. Az első ilyen témát a kőszegi kvintettel hallgatjuk meg, ez lesz a Midnight Waltz.

Earl Clark gitáros és zenekara előadásában szólt a Midnight in San Juan. Természetesen, mint a mai összeállításunk minden témájában szerepel a Midnight, most Cleo Lane énekes és zenekarának előadásában szóljon a Midnight Sun.

Ez volt a Midnight Sun Cleo Lane énekes és zenekara előadásában. Most Bumford Gábor tenorszaxofonon játszik, Szabó Dániel a zongorista, Olá Zoltán a bőgős és Mohai András dobol, a Midnight Voyage hangzik el.

Ez volt a Midnight Voyage témacím szerint. Bumford Gábor tenorszaxofonon, Szabó Dániel zongorán játszott, Hollá Zoltán volt a bőgős és Mohai András dobolt. Most a Bohém Ragtime Jazz Banddel következik a Midnight Reg.

Ez volt a Midnight Reg a Bohem Ragtime Banddel. A mai jazz legendákban, a Midnight Waltzban, természetesen a folytatásban is olyan témákat hallhatnak, amelynek címében szerepel a Midnight. Billie Holiday énekesi zenekarával szól a Midnight in Paris.

0: Let's fall in love.
1: A Midnight in Paris hangzott el Billie Holiday-jel és zenekarával. Most az A Kiss at Midnight következik a Quartetto Cetra ének együttessel.

Körös János és együttese játszotta az It's Midnight témát. Mivel is fejezhetnénk be a mai tematikát, mint a Around Midnight-tal, a trió Midnight and Strings játszik.

0: Ez volt a Trio Midnight and Strings előadása és Around Midnight. A mai jazz legendákban Midnight Waltz alcímmel hallhattak összeállítást. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint

0: Impro. Ez volt a Jazz Legendák a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Szakcsi Jazz Péntek Salföldről sorozat részeként Miles Davis Kind of Blue című lemezét hallhatják a Modern Art Orchestra előadásában, majd ezt követően a Christian Scott Quintet koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Már több mint 40 embert gyanúsítanak az óbudai korrupciós ügyben. Ingyenes koncertet ad holnap a Fesztivál Zenekar. Az ország nagy részén esős, hűvös az idő. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A szeptember 11-i merényletek a biztonság törékenységét mutatták meg a lehető legkegyetlenebb módon, fogalmazott a külügyminiszter a terrortámadás 25. évfordulóján. Orbán Anita ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az embereken eluralkodó bizonytalanság mellett a szolidaritás ereje is megmutatkozott a merénylet után, ezrek segítettek egymásnak sokszor ismeretlenül. Újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződés így jelenleg is érvényes, ezért most újra kezdik az egyeztetéseket. Tudományos podcast sorozatot indított a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia. A hónap végéig az összes adást közzéteszik az ismert tartalom megosztó felületeken és a Hunren honlapján. Már 47 embert gyanúsítottak meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben, jelenleg 7 vannak letartóztatásban, közölte a központi nyomozó főügyészség. Az elmúlt 2 napban a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel 13 helyszínen, köztük egy ügyvédi irodában házkutatásokat tartott, továbbá 14 újabb embert hallgattak ki gyanúsítottként. A 24.hu azt írta, hogy közöttük van Veres Tibor, a Vállis csoport alapító elnöke is, akit vesztegetés miatt idéztek be és szabadlábon védekezhet. Ismét meghirdette az innovatív zenei projekt díjat a Cifra Fesztivál. A pályázat célja, hogy fiatal művészeket és klasszikus zenei szakembereket ösztönözzön újszerű projektek megalkotására, amellyel az új nemzedékek számára élvezetessé, vonzóvá teszik a komoly zenét. A díjat elnyerő 2 000 000 forintot, valamint támogatást kap projektje megvalósításához. Pályázni október 20-áig lehet. Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni holnap este a fővárosban a Hősök tere környékén a Budapesti Fesztiválzenekar ingyenes koncertje miatt. Délután 4 órától szakaszosan lezárják egyebek közt az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kóskároly sétányt. A helyszín megközelítésére a sűrűbben járó kisföld alattit javasolja a BKK. Végül az időjárásról. Országszerte felhős esős az idő, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten-délkeleten jóval melegebb is lehet. Este 13-20 fokra számíthatunk. 12 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Novotny Tibor, a Szakcsi Rádió küldbeadalott felhívásának egyik győztese. Self Portrait című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Berlin Underground Jazz Laboratóriuma, a Donau 115, egy kis alaksori klub Berlin Neukölln negyedében, és a berlini free jazz szcéna egyik titkos kincse. A hely nem nagy, de különösen aktív. Minden héten több koncertet tartanak, gyakran fiatal és nemzetközi zenészek részvételével. A program sokszor kísérleti, szabad improvizációt és határfeszegető hangzásokat mutat be. A klub atmoszférája laza, művészileg mégis komoly. A közönség értő és nyitott, gyakran maguk is zenészek. Berlin zenei sokféleségének egyik fontos színhelye. Itt nem konvenciókat ünnepelnek, hanem új utakat keresnek. A Donau 115 a kreatív kockázat terepe. Ez a klub a jazz jövőjének egyik műhelye.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Szakcsi Jazz Péntek Salföldről sorozat részeként Miles Davis Kind of Blue című lemezét hallhatják a Modern Art Orchestra előadásában, majd ezt követően a Christian Scott Quintet koncertje hallható.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Bár a jazz oldaláról jöttem, mint jazz tanszakos, később aztán, mint a jazz tanszak tanára, de már jazz tanszak alatt a klasszikus konzit is elvégeztem, és utána mentem a főiskolára, és a főiskola utolsó pár hónapjában alakult a 180-as csoport, ami 10 évig kifejezetten kortárs zenét játszott, de közben ugye nem engedtem el egyik műfajt sem, sőt, hát mint stúdiózenész rengeteg felvételen működtem közre, nyilván ennek anyagi, meg nem mindig anyagi oldala is voltak. Nekem a mai zene, inkább mondjuk ezt, hogy mai zene, akármilyen műfajban mai zene. És ezért, ha valaki megnézi mondjuk a Budapest Music Center épületében lévő dolgokat, akkor ez azt látja, hogy túlnyomó részt mai zenékről beszélünk, akár legyen ez jazz, akár egy kurzus, vagy akár egy koncert.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Szakcsi Jazz Péntek Salföldről sorozat részeként Miles Davis Kind of Blue című lemezét hallhatják a Modern Art Orchestra előadásában, majd ezt követően a Christian Scott Quintet koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szakcsi Lakatos Bélának köszönhetem ezt az egészet, hiszen úgy történt, hogy körülbelül 5 éves voltam, amikor egy családi esküvőre volt a Béla meghívva vendégnek, és ott édesanyám volt, ugye zenélés volt, jazz, szórakoztató zene, minden, és édesanyám megkérte őt, hogy hallgassak meg engem, hogy miket hát kalimpálok ott, és akkor...
2: Ekkor körülbelül hány éves
1: volt? 5. És akkor elkezdett játszani nekem a Béla a zongorán ilyen különféle dolgokat, különféle tempókban, és akkor ezt én lereagáltam az asztalon így a kezemmel, és nem telt el sok idő, de azt mondta édesanyámnak, hogy feltétlenül írassák be, nagyon nagy tehetsége van a srácnak, írassák be zeneiskolába, mert én úgy gondolom, hogy ebből a fiúból nagyon nagy zenész lesz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenekker Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti oldal ismert kulturális és művelődési központjában.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Szakcsi Jazz Péntek Salföldről sorozat részeként Miles Davis Kind of Blue című lemezét hallhatják a Modern Art Orchestra előadásában, majd ezt követően a Christian Scott Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Nyomoz a rendőrség a volt szuverenitás védelmi hivatal ügyében. A New York-i terrortámadásra emlékeznek világszerte. Ma még sok esőre, holnap már napsütésre is számíthatunk. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Hűtlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitás védelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csak nem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. A Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. A Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, a szuverenitás védelmi hivatala kezdetektől útjában állt mindazon erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését. Havasi Bertalan hozzátette, az országot érő biztonsági kihívások idején inkább megerősíteni kellett volna a hivatalt, nem megszüntetni. Újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződés így jelenleg is érvényes, ezért most újra kezdik az egyeztetéseket. A cél, hogy kiderüljön, lehet-e még kedvező feltételekkel új gépeket vásárolni a német vállalattal kötött meglévő keretmegállapodás alapján. Az Amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás 2977 halálos áldozatáról, közöttük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Posfai Gábor közölte, szeptember 11-e a terrornapjaként vonult be a köztudatba. New Yorkban 343 tűzoltó, 23 rendőr és a parti őrség 37 tagja vesztette életét. Európa vezetői is megemlékeztek szeptember 11-éről. Kaja Kallas, uniós külügyi főképviselő, Európa és Amerika összefogását méltatta. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a támadások elkövetői kudarcot vallottak, a demokrácia kiállta a próbát. António Costa, az Európai Tanács elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a tragédia információ megosztáshoz és közös fellépéshez vezetett a terrorizmus ellen. Vádat emeltek Németországban a Hamas terrorszervezet 7 feltételezett tagja ellen, akik a gyanú szerint izraeli vagy zsidó célpontok elleni merénylet előkészítésében vettek részt. A német ügyészség szerint a férfiak az iszlamista szervezet vezetőinek utasítására fegyvereket szereztek be egy Németországban vagy Ausztriában tervezett támadáshoz. A hatóságok a fegyvereket és a lőszereket lefoglalták. Tudományos podcast sorozatot indította a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia. Késő délután nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a középső ország részben napsütés is lehet. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Hárs Róza,
1: a Szakcsi Rádió küld be a dalod
0: felhívásának egyik győztese.
1: Confused című dala
0: most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló. A Marcibányi tér a 70-es, 80-as években fontos jazz és alternatív zenei műhely volt. A korabeli kimutatások szerint a nyitása, vagyis 1972 óta a jazzklub iránt alkalmanként 300-nál is többen érdeklődtek. Minden vasárnap a Másik János vezette, Interbrass játszott itt, Dezső Csaba pedig jazz történeti előadásokat tartott rendszeresen. A programfüzetekből tudjuk, hogy a Whitefülű közönség a Sirius-t, a Vízöntőt, a Bojtoriánt, a Benkó Dixieland Bandet, a Kolindát és a Tolcsvai Triót is hallhatta a Marcibányi téren. Egy időben a muzsikás tartott táncházakat, a keddi diszkón pedig Bezeg László pörgette a korongokat. 1980-ban aztán a Dimenzió, Másik János újabb formációja lett, a jazzklubok rezidense.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: It came from nowhere, the night that we met, it was like a melodious plea, sweet moon song, that wasn't meant for me. Why is it always reminding me of a love dream that never could be?

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Szakcsi Jazz Péntek Salföldről sorozat részeként Miles Davis Kind of Blue című lemezét hallhatják a Modern Art Orchestra előadásában, majd ezt követően a Christian Scott Quintet koncertje hallható.
1: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Nagyon büszke vagyok, és nagyon-nagyon büszkék is lehetünk, azt gondolom. Bárhol járok a világon, mindenhol nagy szeretettel osztom meg a zenei gyökereimet, akár hogyha a saját anyanyelvemen éneklek, ami már önmagában egy nagyon különleges dolog, vagy Bartók átiratokat játszunk, vagy Kodály átirat is született az előző albumomon, úgyhogy nagyon, nagyon szeretem ezeket a zenei hagyományaimat életben tartani a jazz által is.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Szakcsi Jazz Péntek Salföldről sorozat részeként Miles Davis Kind of Blue című lemezét hallhatják a Modern Art Orchestra előadásában, majd ezt követően a Christian Scott Quintet koncertje hallható.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Meg kell nyitni azokat az energiákat, amik buzdíthatnak engem, hogy igenis van jogos út. Jogom van-e egyáltalán kiállni például ugye a színpadra? Ez mindig kérdés egyébként, de hát nyilván ezt a pályát választottam, nincs mese, ki kell állni, de azért fölmerül bennem, és sokat mérlegelek a dolgaimon, de igyekszem megérteni és javítani a dolgaimat. Persze lehet, hogy már ez késő, de én ugye nem.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazztörténet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongoraművész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Szakcsi Jazz Péntek Salföldről sorozat részeként Miles Davis Kind of Blue című lemezét hallhatják a Modern Art Orchestra előadásában, majd ezt követően a Christian Scott Quintet koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Amerika szerte megszólaltak a harangok a 2001-es terror támadás időpontjában. Évvégéig havi 5000 forintot kapnak a dízelautósok. Ma még esős, holnap már többfelé napos idő várható. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani, New York polgármestere is. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben 2977 ember halt meg. 25 év sem halványította el szeptember 11-e emlékét, mondta Donald Trump a terrortámadások évfordulóján tartott megemlékezésen a Pentagonban. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, azon a napon az ország szembenézett az igazi gonosszal, de megmutatta erejét is. Donald Trump beszédében a jelenlegi iráni háborúról is szólt, és kijelentette, az Egyesült Államok soha nem engedi, hogy Irán atomfegyverhez jusson. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. A kormányfő hozzátette, a mezőgazdaságban közgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP a bejelentésre úgy reagált, a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, ami mindenkinek segített. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a kormányzati intézkedés a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportoknak segít. Hozzátették, a védett ár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne. Kiszorítaná az üzemanyagimportot, és napokon belül dízel és benzinhiányhoz vezetne. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Hozzátették, bár a Duna bal oldalán véget ért a munka és a katonák levonultak, Paksnál azonban folytatódik a fenékküszöb megerősítése. Már lehet jelentkezni az idei kék túrázás napja programra. Az október 10-i eseményen a résztvevők kisebb csoportokban, több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kékkört alkotó három önálló túraútvonalat. A legtöbb szakaszon tapasztalt helyismerettel rendelkező túrázók segítik a terepen való tájékozódást. Holnap eleinte még lehetnek záporok, hajnalban 8-15, délután 16-23 fok lesz.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Klubban a Budapest Jazz Club, mely a hét minden napján várt a koncertekkel a műfaj kedvelőit. Hosszú távú életképességét mutatja, hogy a 2012-es Hollánerdő utcába költözést is sikerrel vészelte át. Széles spektrumon mozgó, a hazai jazz élet egészét átfogni szándékozó klubról van szó, koncertkínálatából különösen a Harmónia Jazz műhely szervezte koncepciózus és értékcentrikus péntek esték kiemelkedőek. A Budapest Jazz Club mellett a fővárosi jazz élet másik fontos bástyája a 2013. márciusában a Budapest Music Center új grandiózus épületében megnyílt Opus Jazz Club. Itt a BMC helyi lemezkiadójának köszönhetően rögzítési lehetőség is kínálkozik.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Szakcsi Jazz Péntek Salföldről sorozat részeként Miles Davis Kind of Blue című lemezét hallhatják a Modern Art Orchestra előadásában, majd ezt követően a Christian Scott Quintet koncertje hallható.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a jazz kedvencek, hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Pataly György vagyok, jazz zongorista. Ezek az én kedvenc zenéim.

A Jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádió.

jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz

0: Ez volt a Jazz Kedvencek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongoraművész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében. A Szakcsi Jazz Péntek Salföldről sorozat részeként Miles Davis Kind of Blue című lemezét hallhatják a Modern Art Orchestra előadásában. Közreműködik Fekete Kovács Kornél, Denner Árpád, Ávéd János, Cseke Gábor, Mohácsi Lőrinc és Csízi László.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönjük szépen, Cseke Gábor, Ávéd János, Dennert Árpád, Csízi László, Mohácsi Lőrinc, Fekete Kovács Kornél.
1: Kedves hallgatóink, a jazzkoncertek ma esti adásának első felében a Szakcsi Jazz Péntek Salföldről sorozat részeként Miles Davis Kind of Blue című lemezét hallották a Modern Art Orchestra előadásában. Közreműködött Fekete Kovács Kornél, Denner Árpád, Ávéd János, Cseke Gábor, Mohácsi Lőrinc és Csízi László. A felvétel a salföldi Káli Fecskében készült 2026. július 3-án.
2: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második felében a Christian Scott Quintet koncertje hallható. Közreműködik Matthew Stevens, Lawrence Fields, Chris Funn, Braxton Cook és Corey Fanville.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Corey Fondell on the drums, Braxton Cook on the alto saxophone, Matthew Stevens on the guitar, Isadora Mendez Scott on the vocals, and my name is Christian Matunde Adjoa. Thank y'all for coming out. Thank everybody that put this together, and we'll see y'all next time. All right.
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Christian Scott Quintet koncertjét hallották. Közreműködött Matthew Stevens, Lawrence Fields, Chris Funn, Braxton Cook és Corey Fonville. A felvétel a Szegedi IH rendezvényközpontban készült 2013. november 9-én.
2: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Paksi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Bakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.